93.9 Rock FM. Tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög. A szer-

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Országos tanévnyitót tartottak. Nem olcsó az iskola kezdés. Vizsgálat indult az onkológián. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a Nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón. Emellett a fiatalok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, tette hozzá a kormányfő, aki az oktatásügy és az egészségügy szerepét is hangsúlyozta. Zsebben nyúlós az iskola kezdés. Ez továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos háztartás 107.000 forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67.000 forinttal számol, derül ki egy hazai felmérésből. A füzetek, tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek. Az adatok szerint műszaki eszközöket, telefont, laptopot idén kevesebben szereznek be. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben. Sajtóhírek szerint nyáron egyik kórházból a másikba állami és magánellátó között ide-oda irányított és egyre rosszabb állapotba került daganatos beteg ügye miatt zajlik az ellenőrzés, de Hegedű Zsolt miniszter egyértelművé tette, az eljárás nem ennek nyomán kezdődött. A tárcavezető azt írta, az egészségügyi minisztériumba érkezett bejelentés. A vizsgálatot az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járó beteg szakellátásért felelős államtitkárság végzi. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel ellátott nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás ez az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni.
1: Szeles, de meleg idővel indul a szeptember. Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben, említésre méltó eső nem várható. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk, a Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Napközben akár 32 fokot is mérhetünk. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, de jelentős lehűlést nem hoz magával.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

emlékszel, a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nőhet a belügyi dolgozók bére. Sűrűbben járnak egyes BKK járatok. Hatásértőkkel szemben intézkedtek, a mikrofonnál Gál Ildikó. Többet vihetnek haza a belügyi dolgozók. Elkészült a bérrendezés javaslatcsomagja. Pósvai Gábor belügyminiszter közlése szerint emelnék a hivatásosok és a rendvédelmi szerveknél dolgozó civilek fizetését, valamint bevezetnék a kiemelt településeken járó pótlékot. A tervek között a munkavállalók országon belüli költözését segítő intézkedések is szerepelnek. Konkrét összegek csak a kormány döntés után várhatók. A tárcavezető úgy látja, a korábbi egyszeri juttatások nem oldották meg a létszám hiányt. Országszerte csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Sűrűbben közlekednek szeptembertől a fővárosi járatok. Közülük többet gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek, tudatta a Budapesti Közlekedési Központ. A változtatás célja a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálása. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az Erdő programra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások októbertől a 6-14 éves korosztálynak. Idén a fő téma a biológiai sokféleség, az erdő példáján keresztül, ismertette rádiónkban Pintér Eszter, a szervező Országos Erdészeti Egyesület iskolában az Erdő programjának programfelelőse.
2: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a 2. és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb városföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskoláinkba.
1: 18 határsértő ellen intézkedett a hatóság a hétvégén. Az ORFK közlése szerint pénteken 11, szombaton 5 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz az egyenruhások. Az ország belsejében 2 határsértőt kaptak el, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben. Említésre méltó eső nem várható. Marad az élénk szél. Hajnalban 19, délután pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Sokfelé friss lesz a reggel, napközben akár 32 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

93.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és hát leginkább azt gondolom békés szeptember 1-jét szeretnék kívánni mindenkinek ebben a korai percben. Na, hát akkor visszaválunk, kérem tisztelettel a menetrendre, legalábbis a többségünk, hiszen van, akit ez nem érint, de azért én azt gondolom, hogy a becsöngetés az mindenkire hatással van, még akkor is, ha például már nincsenek iskoláskorú gyermekei, vagy ő maga már nem jár oktatási intézménybe, de a közlekedés okán, meg amúgy is, ez a megszokott, kell is ez a sorvezető, hogy eligazodjunk itt a nagy kusz a világban, kedves deákok, nebulók, tanulni vágyok, hát örömmel teri legyen a mai nap, úgy a tanévnak a megnyitása, mint a játszópajtások viszontlátása. Ma is játszunk majd, egész héten játszunk majd, jó, úgyhogy tessék fülelni. 7 óra után indul a játék, amelyben különféle Iron Maiden kegytárgyakat lehet elnyerni tőlem. Hát egyébként pedig egész jól indul ez az ősz, tekintettel arra, hogy ma este ugyebár Judas Priest koncert a Papp László arénában, akinek van rá érkezése és belépője, hát kellemetes kikapcsolódást és szórakozást kívánok neki. Na, én is majd hozom a történeteket, pont azt néztem, hogy majd egy kis Blondie, Tina Turner, vagy egyébként a Rock and Roll hírességek csarnoka, és persze kérem, hogy az utakon vigyázzunk, de hozom a zenéket is. Úgyis, mint Alice in Chains, Billy Idol kezdésnek meg, Van Halen. Jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nyugodt autózást kívánok mindenkinek, ami azért egy iskola kezdő szeptember 1-én. Hát nem kis kihívás, de bízzunk a legjobbakban. Ne feledjük, sávzárás nehezíti az előrejutást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Megvan a sávzárás a 11. kerületben a Fehérvári úton, ugye a Dombovári útnál, illetve a Sárbogárdi útnál. Megvannak a sávzárások Kőbányán és a Fehér úton a Gyógyszergyári utcánál. És ugye forgalmi rend változás. Ne zavarjon össze senkit a Budafoki úton kifelé, a Bogdánfi utcától. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 93.9 Rock FM.
1: Szeptember 1-je többnyire az egyedeké és az egonoké. Most nincs ez másképp idén sem, kedves egyedek, kedves egonok. Nagyon boldogott a mai napra. Fél hét van, hogy ennek megfelelően jönnek a hírek, információk. Remélem egyébként tényleg, hogy mindenki boldog emlékeket hordoz szíve tájéken az idei nyárról, a nehézségek már a klimatikus nehézségek ellenére. És akkor így futunk neki ennek a következő fél évnek. Na, szóval most jönnek a hírek, aztán majd megnézzük, hogy a rock krónikásai mit jegyeztek fel, és persze zenélünk. Red Hot Chili Peppers, meg Bon Joviék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Országos tanévnyitót tartottak, nem olcsó az iskola kezdés, vizsgálat indult az onkológián, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón. Emellett a fiatalok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, tette hozzá a kormányfő, aki az oktatásügy és az egészségügy szerepét is hangsúlyozta. Zsebbenyúlós az iskola kezdés. Ez továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos háztartás 107.000 forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67.000 forinttal számol, derül ki egy hazai felmérésből. A füzetek, tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek. Az adatok szerint műszaki eszközöket, telefont, laptopot idén kevesebben szereznek be. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben. Sajtóhírek szerint nyáron egyik kórházból a másikba állami és magánellátó között ide-oda irányított és egyre rosszabb állapotba került daganatos beteg ügye miatt zajlik az ellenőrzés, de Hegedű Zsolt miniszter egyértelművé tette, az eljárás nem ennek nyomán kezdődött. A tárcavezető azt írta, az egészségügyi minisztériumba érkezett bejelentés. A vizsgálatot az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járó beteg szakellátás felelős államtitkárság végzi. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel ellátott nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézirögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linz Mayer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja, könnyen le lehet tölteni.
1: Szeles, de meleg idővel indul a szeptember. Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben. Említésre méltó eső nem várható. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Napközben akár 32 fokot is mérhetünk. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, de jelentős lehűlést nem hoz magával.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, nyugodt szeptember elsőjét kívánok mindenkinek. Hogy a furcsa kimondani? Szeptember elsője, ugye? Mondom én, tehát ezek a nyarok, ezek egyre gyorsabbak. Üstökösként húznak el felettünk, és ha nem csimpaszkodunk bele a kis fény csóváljukba, akkor bizony könnyedén lemaradhatunk a nyár élményéről. Na, remélem senki nem járt így. Szóval szeptember elsője, hát például 1983-ban Joe Strummer és Paul Simonon hivatalosan is eltávolították Mick Jones-t a The Clash-ből. Arra hivatkozva, hogy a gitáros már hihetetlen mértékben eltávolodott a zenekar eredeti punk eszméitől. Na. 79-ben a U2 e napon jelentette meg legelső hanganyagát, U2-3 nevű EP-t. A kiadvány ekkor még kizárólag Írországban volt kapható, mindössze 1000 darab sorszámozott példányban. Aztán 1989-ben, ha már U2, Adam Clayton megúszta a börtönt, egy dublini bíróság enapon mentette fel marihuána birtoklás vádja alól. Cserecsomagként Adam Claytonnak komoly összeget kellett felajánlania egy helyi női segélyszervezet számára. Illetve David Bowie 1998-ban enapon elindította a saját internet szolgáltatóját. Úgy hívták, hogy Bowie.net. Ez egy exkluzív szolgáltatás volt. Wow! No, 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, és akkor zenéljünk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nyugodt autózást kívánok mindenkinek, ami azért egy iskola kezdő szeptember 1-én. Hát nem kis kihívás, de bízzunk a legjobbakban. Ne feledjük, sávzárás nehezíti az előrejutást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Megvan a sávzárás a 11. kerületben a Fehérvári úton, ugye a Dombovári útnál, illetve a Sárbogárdi útnál. Megvannak a sávzárások Kőbányán és a Fehér úton a Gyógyszergyári utcánál. És ugye forgalmi rendváltozás, ne zavarjon össze senkit, a Budafoki úton kifelé, a Bogdánfi utcától. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 99. Rock FM.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: 93.9 Rock FM.
1: Nyugodt szeptember 1-ét továbbra is mindenkinek, 7 óra is annak környéke. Játszunk egyet, jó? 3D Eddie figuragyűjtemény első lapszáma, a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából, aki szeretné elvinni, akár magának, akár ajándékba. 20-as 999-1039. A szerencsés 9-nek esküszöm, odaadom. Jó, és persze most hírek, aztán meg majd Whitesnake.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Nőhet a belügyi dolgozók bére, sűrűben járnak egyes BKK járatok, hatásértőkkel szemben intézkedtek, a mikrofonnál Gál Ildikó. Többet vihetnek haza a belügyi dolgozók. Elkészült a bérrendezés javaslatcsomagja. Pósvai Gábor belügyminiszter közlése szerint emelnék a hivatásosok és a rendvédelmi szerveknél dolgozó civilek fizetését, valamint bevezetnék a kiemelt településeken járó pótlékot. A tervek között a munkavállalók országon belüli költözését segítő intézkedések is szerepelnek. Konkrét összegek csak a kormánydöntés után várhatók. A tárcavezető úgy látja, a korábbi egyszeri juttatások nem oldották meg a létszám hiányt. Országszerte csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Sűrűbben közlekednek szeptembertől a fővárosi járatok, közülük többet gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek, tudatta a Budapesti Közlekedési Központ. A változtatás célja a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálása. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az Erdő programra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások októbertől a 6-14 éves korosztálynak. Idén a fő téma a biológiai sokféleség, az erdő példáján keresztül, ismertette rádiónkban Pintér Eszter, a szervező Országos Erdészeti Egyesület iskolában az Erdő programjának programfelelőse.
2: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a 2. és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb városföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskoláinkba.
1: 18 határsértő ellen intézkedett a hatóság a hétvégén. Az ORFK közlése szerint pénteken 11, szombaton 5 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz az egyenruhások. Az ország belsejében 2 határsértőt kaptak el, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben. Említésre méltó eső nem várható. Marad az élénk szél. Hajnalban 19, délután pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Sokfelé friss lesz a reggel, napközben akár 32 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kellemetes, zökkenőmentes reggelt mindenkinek. Na nézzük, ki lesz a szerencsésünk a vonalban. László. Jó reggelt, László.
1: Jó reggelt.
0: Az a jó hírem van, hogy elég jók az esélyeid arra, hogy elvidd az Iron Maiden trófeákat, amennyiben megválaszolod a fogós kérdésemet, amely így hangzik. Melyik a kedvenc rádióállomásod?
1: A 103.9
0: Akkor jó! Akkor jó! Úgyhogy meg is van a 3D Eddie figuragyűjtemény első lapszáma, a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák.
1: Nagyon jó.
0: Gratulálok.
1: Köszönöm, örülök, köszönöm.
0: Jó van, én is örülök. Legyen szép napod, Laci, és örülök, hogy minket hallgatsz.
1: Szép napod.
2: A legnagyobb rock himnuszok csak itt szólnak. 103.9 Rock FM.

Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

103.9 Rock FM, boldog szeptember 1-jét mindenkinek. Szóval tudtuk? Nem tudtuk, csak nem sejtettük, hogy David Bowie-nak saját internet szolgáltatója volt. 1998. szeptember 1-jén David Bowie az első olyan világsztár volt, aki saját internet szolgáltatást tótatót alapított, jelentősen megelőzve korát és a mai közösségi platformokat. Ez volt a Bowie.net. Nem egyszerű weboldal volt, hanem egy teljes értékű tárcsázós, emlékszünk rá, dial-up internet szolgáltatás. A felhasználók havi díjért, ez az USA-ban 19,95 volt, Nagy-Britanniában 10,95, tőle kapták az internet hozzáférést. Járt hozzá egy egyedi e-mail cím is, ami mondani se kell, kukac.davidbowie.com-ra végződött. Saját egyedi fejlesztésű webböngészőt adott a rajongóknak, amely David Bowie stílusú vizuális elemekkel volt díszítve. Hoppácska! És hogy mit kaptak még a rajongók? Hát igazából ez egy zárt, kifejezetten ilyen prémium közösségi tér volt, ahol például közvetlen csetelhettek a sztárral, mert hogy ő rendszeresen belépett a chat szobákba, Sailor álnéven, és órákon át beszélgetett, vagy vicceskedett a rajongóival. Aztán a tagok letölthették a kiadatlan dalait, hopácska, koncertfelvételeit és ritkosságait. Itt mutatta be például a Try the True című számát is. Aztán volt egy virtuális stúdió, és hát nem csak róla szólt a felület, hanem híreket közöltek független zenei világról, divatról, filmekről, stb. Hát egyébként ez elképesztő. Elképesztő. Egy 99-es BBC interjúban azt mondta a riporternek, hogy az internet nem csak egy múló hóbort, vagy egy új hordozó, hanem egy idegen létforma, amely teljesen át fogja alakítani a társadalmat és a művészetet. Hát, bölcsember volt David Bowie. 103.9 Rock FM? Na, zenéjünk nem sokára, akkor megnézzük, kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a születésnaposok.

0: Rock FM.
1: 7:30. Boldog szeptember 1-jét mindenkinek, és boldog névnapot, kedves egyedek és egonok. Hírek, információk, aztán majd megnézzük, hogy a születésnaposok, akiknek szintén boldogot, kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni. Jó? Ja, és persze zenélünk. Jön majd az Eagles.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Rezsitámogatást kaphatnak iskolák, rendőrök segítkeznek tanévkezdéskor. Elindult a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. A mikrofonnál Gál Ildikó. Segítség az egyházi iskoláknak, egyszeri rezsitámogatást kaphatnak. A társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet tervezet alapján októberben diákonként 26 000 forintot utalnának az energia, víz és csatornadíjak emelkedése miatt. A forrást az állami intézményeknek járó energiakompenzációhoz hasonlóan biztosítanák. A tervezetet szeptember 8-áig lehet véleményezni. A rendőrök országszerte a polgárőrökkel együtt segítik a közlekedést az iskoláknál tanévkezdéskor. Emiatt tavaly például egyetlen baleset sem történt oktatási intézménynél. Az egyenruhások azt javasolják, tanítsuk meg a gyerekeket biztonságosan közlekedni. Vad Róbert rendőr alezredes rádióknak elmondta, hogy nem csak az autósoknak, hanem a gyerekeknek is be kell tartaniuk a közlekedés szabályait a balesetek elkerülése érdekében.
2: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt a gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fény visszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
1: Mától elindul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell nyújtani a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül. Az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. A NAV azt írta, most a gyakorlati segítségre helyezi a hangsúlyt, ezért az év végéig nem bírságolnak, ha hiba csúszik a vállalkozások teljesítésébe. Folytatódik a harc a szúnyogok ellen, 4 megye 27 településén lesz földi kémiai írtás a héten. Biológiai lárvagyérítést Győr-Moson-Sopron, valamint Pest vármegye déli részén, Aráckevei Dunaágban végeznek, míg a Tiszató térségében, a természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken a kifejlett egyedeket veszik célba. Szeles, de meleg idővel indul a szeptember. Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben, említésre méltó eső nem várható. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk, a Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Napközben akár 32 fokot is mérhetünk. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, de jelentős lehűlést nem hoz magával.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és boldog szeptember 1-jét mindenkinek. Tudom, nem könnyű, de hamar bele fogunk rázkodni itt a régi menetbe, a régi táncba, kérem tisztelettel, kedves deákok, kitartást, a pozitív oldalát lássátok, viszont látni a pajtásokat, ugye, mekkora öröm. Bár ez már másként működik, mint annak idején nálunk, mert ott még nem volt meg ez az összeköttetés, mint ami manapság gyakorlatilag egy klikkeléssel. Na mindegy, ebben most ne bonyolódjunk bele. Boldog születésnapot, kedves szeptember elsőiek, egy igazi kis rendkívüliséget hoztam, amivel el lehet dicsekedni, hogy egy napon születtek, ez pedig a Three. Mert hogy e napon született meg 1979-ben a U2 első lemeze. Legalábbis így emlegetik. És ezáltal a YouTube történetének legértékesebb és legritkább relikviája, mert hogy ez volt az a kis lemez, ami elindította a zenekart a világhírnév felé vezető úton. A lemezre 3 dal került fel, amelyet 79. augusztusában rögzítettek a dublini Windmill Lane stúdióban Robbie McGrath producer segítségével. Az A oldalon az Out of Control, a B oldalon Stories for Boys és Boy Girl. A dalok kiválasztása abszolút demokratikus módon történt, a zenekar bejátszotta a számokat Dave Fanning rádiós műsorában, és a hallgatók szavazatai alapján dőlt el, hogy az Out of Control legyen a fő dal, vagyis az A oldalon ez szerepeljen. A CBS Island kiadó a legelső nyomásból mindössze 1000 darabot készítetett. Ez a 12 hüvelykes vinyl példány. Kézzel sorszámozták, a zenekar akkori menedzsere Paul McGuinness, valamint maga a zenekar saját kezüleg számozta meg az első 1000 darab borítóját egy filctollal. Jó, tartós filctoll lehetett. Hát mondani se kell, hogy az Írországban terjesztett 1000 darabos készlet szinte órák alatt teljesen elfogyott, ami azonnal felkeltette a brit zenei sajtó és nagyobb kiadók figyelmét. Joggal merül fel a kérdés, hogy mennyit ér ma egy ilyen példány. Hát gyakorlatilag Szent Grál értéke van, ha valaki rendelkezik, csak úgy mondom. Olyan ezzel a 79. szeptember 1-jei kézzel sorszámozott 1000 darabos verzió jó állapotú példányával, az a nemzetközi aukciókon simán is nagyjából olyan 2000-3000 euróért tud gazdát cserélni. Azért az nem rossz, egy lemezért, ugye? És hát természetesen az igazi siker az az volt, hogy ennek köszönhetően a YouTube nem sokkal később aláírhatta az első komoly nemzetközi szerződését az Island Records-al. 103.9 Rock FM, úgyhogy így, kedves ma születettek, még egyszer boldogot, és ezzel is lehet büszkélkedni. Na, utakon vigyázzunk, zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nyugodt autózást kívánok mindenkinek, ami azért egy iskola kezdő szeptember 1-én. Hát nem kis kihívás, de bízzunk a legjobbakban. Ne feledjük, sávzárás nehezíti az előrejutást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Megvan a sávzárás a 11. kerületben a Fehérvári úton, ugye a Dombovári útnál, illetve a Sárbogárdi útnál. Megvannak a sávzárások Kőbányán és a Fehér úton a Gyógyszergyári utcánál, és ugye forgalmi rend változás, ne zavarjon össze senkit, a Budafoki úton kifelé, a Bogdánfi utcától. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 9. Rock FM.
1: 8 óra is annak környéke, úgyhogy játékidő. Ha valaki akár csak egy kicsit is vágyik Iron Maiden relikviákra, például 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszámára, a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsákra, a Centauria kiadó jóvoltából már is csöröket, 20-as 999 103 a 9, a szerencsés 9. vieti a nyereményt. Most hírek, információk, aztán pedig majd Rolling Stones meg Bad Religion.

0: rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot, legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód, 103.9 Rock FM, és tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípővizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
1: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Lezajlott az országos tanévnyitó, zsebben nyúlós az iskolakezdés, vizsgálat indult az onkológián, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón. Emellett a fiatalok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, tette hozzá a kormányfő, aki az oktatásügy és az egészségügy szerepét is hangsúlyozta. Zsebben nyúlós az iskolakezdés. Ez továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos háztartás 107 ezer forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, derül ki egy hazai felmérésből. A füzetek, tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek. Az adatok szerint műszaki eszközöket, telefont, laptopot idén kevesebben szereznek be. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben. Sajtóhírek szerint nyáron egyik kórházból a másikba állami és magánellátó között ide-oda irányított és egyre rosszabb állapotba került daganatos beteg ügye miatt zajlik az ellenőrzés, de Hegedű Zsolt miniszter egyértelművé tette, az eljárás nem ennek nyomán kezdődött. A tárcavezető azt írta, az egészségügyi minisztériumba érkezett bejelentés. A vizsgálatot az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járó beteg szakellátásért felelős államtitkárság végzi. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel ellátott nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A NAVA honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
8: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni.
7: Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben, említésre méltó eső nem várható. Marad az élénk szél. Hajnalban 19, délután pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk, a Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Sokfelé friss lesz a reggel, napközben akár 32 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: Jó munkát, drága hallgatók! Volt egy invitálásom, és meg is történt a sok-sok telefon hívás, a vonalban pedig a szerencsés 9. Marcella! Jó reggelt, drága Marcella!
1: Hello, jó reggelt, sziasztok!
0: Az az egyetlen is praktikus és egyszerű és gyors kérdésem lenne, hogyha megkérdezem, melyik a kedvenc rádió állomásod, akkor mit válaszolsz?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, de azt hiszem a
0: 103.9 Rock FM. Na, hát ennek szívből örülök. És ennek hangot is adok. Úgyhogy meg is van a nyeremény, 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma, a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Csenta úria kiadó jó voltából. Na, részemről az öröm, és annak is, hogy minket hallgatsz. Milyen napod lesz ma, drága Marcella?
1: Csodálatos. Ezek után, hogy nyertem ezt a hátit, szerintem nekem a napom már rossz nem lehet. Ez neked most... titeket hallgatlak éjjel-nappal.
0: Tartsd meg ezt a szokásodat. Puszilunk!
1: Pöszi, sziasztok!
0: Szia, Marcella!
1: Hello, hello, hello, hello!
0: Na, így kellett csinálni, drága hallgatók, teremtünk majd még alkalmat arra, hogy ilyetén játék formájában valaki nyereményt vigyen el tőlünk. 103.9 Rock FM, most azonban zenélünk.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és boldog, nyugodt, békés szeptember elsőjét mindenkinek. És ki kell, hogy mondjuk, drága jó hallgatók, drága jó barátim, hogy a repülőjáratok és a rockstárok néha nem annyira kompatibilisek. Ugye nem is olyan régen beszéltünk arról, hogy Izzy Stradlin mit művelt, amiért hát csúnya bírságot kapott teljesen jogosan, és erre tessék, a mai naphoz is kapcsolódik egy hasonló, bár kevésbé radikális Billy Joe Armstrongról van szó. Őt leszállították a Southwest Airlines-ról, annak egyik járatáról, egy elég bizarr, vicces és elég sokat kibeszélt modern rockzenei repülőtéri botrány. Annyi történt, hogy a Green Day frontembere Oaklandből Los Angelesbe tartó belföldi járatra huppant fel. Amikor elfoglalta a helyét, az egyik légi utas kísérő odalépett hozzá, és felszólította, hogy húzza fel a gatyáját. Mert hogy az ugye a kor divatjának megfelelően túl alacsonyan lógott, ugye a akkori stílusnak megfelelően, és kilátszott az alsónadrágja. Erre hát ő nem volt túlságosan udvarias, és visszakérdezett, hogy nincs jobb dolga, mint ezzel foglalkozni. És nem volt hajlandó eleget tenni a kérésnek, majd közölte, hogy csak szeretne leülni. Na most a vita addig fajult, hogy a személyzet végül leszállította az énekest a repülőgépről, még a gép indulása előtt. Miután leszállították, ez már Twitter korszak volt, ugye ma ex, a következő dühös rajongói posztot bigyeztette ki. Épp most szállítottak le egy Southwest járatról, mert túl alacsonyan volt a nadrágom. Mi a szent? Nem viccelek. Mivel a Green Day-nek már akkor is sok milliós követő tábora volt, a poszt azonnal vírusként terjedt, és hát a légitársaság PR csapata órákon belül hatalmas népharaggal szembesült, és azonnali válságkezelésbe kezdtek. Rendkívül gyorsan kapcsoltak, nyilvánosan, valamint magánúton is elnézést kértek a rockstártól. Kiadtak egy közleményt, miszerint miután az énekes átült a következő járatra, a helyzetet tisztázták. Hangsúlyozták, hogy a Southwestnél nincsen hivatalos öltözködési szabályzat, dress code, és hogy a személyzet egy picit túlreagálta a helyzetet. Armstrong végül elfogadta a bocsánatkérést, és az ügy nem ment bíróságra. Egyébként nem ő volt az egyetlen, mással is meg előfordult. Úgyhogy így van ez, kérem tisztelettel, óvatosan a gatyákkal. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: Rock FM.
1: 8:30 kapunk híreket, információkat, aztán egy rock történelmi viharos szakításról. Bár általában a rock történelemben a szakítások zöme az viharos szokott lenni. És persze zenélünk. Nem is akárkikkel, jön majd az Aerosmith, meg a Guns N' Roses.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Bérrendezés jöhet a belügyi dolgozóknál, sűríti egyes járatait a PKK, határsértőkkel szemben léptek fel, a mikrofonnál Gál Ildikó. Többet vihetnek haza a belügyi dolgozók. Elkészült a bérrendezés javaslatcsomagja. Pósvai Gábor belügyminiszter közlése szerint emelnék a hivatásosok és a rendvédelmi szerveknél dolgozó civilek fizetését, valamint bevezetnék a kiemelt településeken járó pótlékot. A tervek között a munkavállalók országon belüli költözését segítő intézkedések is szerepelnek. Konkrét összegek csak a kormánydöntés után várhatók. A tárcavezető úgy látja, a korábbi egyszeri juttatások nem oldották meg a létszám hiányt. Országszerte csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Sűrűbben közlekednek szeptembertől a fővárosi járatok. Közülük többet gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek, tudatta a Budapesti Közlekedési Központ. A változtatás célja a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálása. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az Erdő programra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások októbertől a 6-14 éves korosztálynak. Idén a fő téma a biológiai sokféleség, az erdő példáján keresztül, ismertette rádiónkban Pintér Eszter, a szervező országos erdészeti egyesület iskolában az Erdő programjának programfelelőse.
3: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a 2. és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb városföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskoláinkba.
2: 18 határsértő ellen intézkedett a hatóság a hétvégén. Az ORFK közlése szerint pénteken 11, szombaton 5 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz az egyenruhások. Az ország belsejében 2 határsértőt kaptak el, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Szeles, de meleg idővel indul a szeptember. Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben, említésre méltó eső nem várható. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk, a Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Napközben akár 32 fokot is mérhetünk. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, de jelentős lehűlést nem hoz magával.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, békés szeptember 1-ét mindenkinek. Nyugodt tanévkezdést, nyugodt munkahelyi visszailleszkedést, ha valaki a végére bigyeztette volna a szabadságát. Teszem hozzá, remélem azért mindenkinek jutott, mindenki tudott legalább egy kicsit pihenni, hogy felkészültetben fussunk neki a GDP egészséges méretű termelésének. No, hát ahogy már pendítettem, 83. szeptember 1-e a Clash viharos szétszakadása, és Mick Jones gitáros dalszerző kirúgása, hát egy viszonylag fájdalmas és egyébként önpusztító életforma okán született meg. A döntés gyakorlatilag azonnal véget vetett a Clash egyik jelentős korszakának. Mick Jones ugye egyre jobban elmozdult a kísérleti zenék, a hip-hop, a reggae és az elektronika felé. Joe Strummer frontember viszont vissza akart térni a nyers, dühös, szaggatós, minimalista punk gyökerekhez. Jones híres volt arról, hogy órákat késett a próbákról, és rockstárként viselkedett, ami teljesen ellentétes volt a punk ideológiával. Strummer és ugye a basszusgitáros Paul Simonon ezt egy idő után nem tolerálták. Úgyhogy Bernie Rhodes menedzser is óriási szerepet játszott a feszültség szításában, mert hogy Rhodes manipulálta Strummert, azt sugalva neki, hogy Jones irányíthatatlanná vált. Úgyhogy elérkezett 1983. szeptember 1-e, hivatalos közleményben tudatták a világgal, hogy Mick Jones-t hát kirúgták. És ezzel a fajta eltávolodással indokolták. Ugye a sors ironiája, hogy a zenekar legnagyobb slágerét pont Mick Jones írta és énekelte, mert ettől függetlenül mennie kellett. Szerencsére a történet nem gyűlöletben ért véget, mert hogy az évek során aztán kibékültek, sőt Strummer 2002. decemberében bekövetkezett tragikus hirtelenségű halála előtt alig néhány héttel egy jótékonysági koncerten még együtt is léptek színpadra és együtt játszották a nagy Clash klasszikusokat. 103.9 Rock FM, a zenéjünk.

0: Járás nehezíti az előrejutást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Megvan a sávzárás a 11. kerületben a Fehérvári úton, ugye a Dombovári útnál, illetve a Sárbogárdi útnál. Megvannak a sávzárások Kőbányán és a Fehér úton a Gyógyszergyári utcánál. És ugye forgalmi rend változás. Ne zavarjon össze senkit a Budafoki úton kifelé, a Bogdánfi utcától. Jó utat!
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt.
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: Rezsitámogatás jöhet az egyházi iskoláknál. Rendőrök segítkeznek tanévkezdéskor. Új NAV kötelezettség lesz. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Segítség az egyházi iskoláknak, egyszeri rezsitámogatást kaphatnak. A társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet tervezet alapján októberben diákonként 26 ezer forintot utalnának az energia, víz és csatornadíjak emelkedése miatt. A forrást az állami intézményeknek járó energiakompenzációhoz hasonlóan biztosítanák. A tervezetet szeptember 8-áig lehet véleményezni. A rendőrök országszerte a polgárőrökkel együtt segítik a közlekedést az iskoláknál tanévkezdéskor. Emiatt tavaly például egyetlen baleset sem történt oktatási intézménynél. Az egyenruhások azt javasolják, tanítsuk meg a gyerekeket biztonságosan közlekedni. Vad Róbert rendőr alezredes rádióknak elmondta, hogy nem csak az autósoknak, hanem a gyerekeknek is be kell tartaniuk a közlekedés szabályait a balesetek elkerülése érdekében.
6: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt a gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
5: Mától elindul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell nyújtani a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül. Az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. A NAV azt írta, most a gyakorlati segítségre helyezi a hangsúlyt, ezért az év végéig nem bírságolnak, ha hiba csúszik a vállalkozások teljesítésébe. Folytatódik a harc a szúnyogok ellen, 4 megye 27 településén lesz földi kémiai írtás a héten. Biológiai lárvagyérítést Győr-Moson-Sopron, valamint Pest vármegye déli részén, Aráckevei Dunaágban végeznek, míg a Tiszató térségében, a természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken a kifejlett egyedeket veszik célba. Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben. Említésre méltó eső nem várható. Marad az élénk szél. Hajnalban 19, délután pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Sokfelé friss lesz a reggel, napközben akár 32 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM továbbra is békés, nyugodt szeptember 1-jét mindenkinek. Az egyedekről és az egonokról ne feledkezzünk, meg az utakon kéretik vigyázni. Én meg majd hozok Van Halen, Black Sabbath, Chris Rea, Survivor, meg egy kis Stone Temple Pilots-ot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Megtartották az országos tanévnyitót. Sokba kerülnek a tanszerek. Vizsgálat indult az onkológián. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón. Emellett a fiatalok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, tette hozzá a kormányfő, aki az oktatásügy és az egészségügy szerepét is hangsúlyozta. Zsebbenyúlós az iskolakezdés. Ez továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos háztartás 107.000 forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67.000 forinttal számol, derül ki egy hazai felmérésből. A füzetek, tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek. Az adatok szerint műszaki eszközöket, telefont, laptopot idén kevesebben szereznek be. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben. Sajtóhírek szerint nyáron egyik kórházból a másikba állami és magánellátó között ide-oda irányított és egyre rosszabb állapotba került daganatos beteg ügye miatt zajlik az ellenőrzés, de Hegedűs Zsolt miniszter egyértelművé tette, az eljárás nem ennek nyomán kezdődött. A tárcavezető azt írta, az egészségügyi minisztériumba érkezett bejelentés. A vizsgálatot az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járó beteg szakellátás felelős államtitkárság végzi. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel ellátott nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A NAVA honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linz Mayer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztály vezetője.
4: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja, könnyen le lehet tölteni.
3: Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben. Említésre méltó eső nem várható. Marad az élénk szél. Hajnalban 19, délután pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Sokfelé friss lesz a reggel, napközben akár 32 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a keddi rock délelőtt, de ugye ahogy a tegnapi hétfő nem akármilyen hétfő volt, a mai kedd sem akármilyen kedd, mert kedd van szeptember 1-e, úgyhogy a nyarat kipipálhatjuk, viszont jó idő lesz a továbbiakban, hát jó lesznek felhős szakaszok, meg lesz egy kis eső is itt-ottamot, de mindent összevetve azért szeptember közepéig egyelőre még az előrejelzések szerint fantasztikus időnk lesz, úgyhogy annyira még nem kell a nyarat búcsúztatni, kivéve a nebulóknak, de hát őnáluk meg ez a terv, de ettől függetlenül lehet hallgatni a legjobb rockzenéket, és ahogy kezdjük a szeptembert, az se semmi, mert elbúcsúztattuk az augusztus játékkal, tehát kezdjük a szeptembert játékkal. 3D Eddy figuragyűjtemény első lapszámot lehet nyerni a The Trooper figurával, és egy Iron Maiden hátizsákot a Centauria kiadó jóvoltából. Annyi a feladat, hogy hívni kell 9-ként a +30-20-99-909-es telefonszámot, abban az esetben, hogyha szólok, mert hogy lehet, hogy nem sokára szólok, és akkor el kell mondani a kérdésem, hogy melyik a kedvenc rádiónk, az pedig nem más, mint a 103.9 Rock FM, és már is a Metallicával megyünk tovább, ez a The Unforgiven.

93.9 Rock FM, talán még senki nem mondta meg, hogy van itt nekünk 3D Eddie figuragyűjtemény, első lapszám a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsákkal a Csente úrja kiadó jóvoltából. Ezt kérem, ti szeretem meg lehet nyerni? Hát most nem magamnak tettem félre, mert hogy most szólok, hogy lehet hívni 9-én a +36 20 99 9 9-es telefonszámot, és ha ez sikerül 9-én, akkor meg fogom kérdezni, hogy melyik a kedvenc rádiónk, és ez a rádió nem más, mint a 103.9 Rock FM, ez az egyetlen egy lehetséges válasz. Na, én itt kapkodom a telefonokat, aztán meglátjuk majd, illetve meghalljuk, hogy ki lesz az a játékos, aki most nyert. Ez a Starship, It's Not Enough.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: 103.9 Rock FM, na azt mondja, volt egy játékfelhívás, van egy játékosunk. Háló, ki van a vonalban?
1: Sokan. Én vagyok a Tünen Feri.
0: Igen! Abszolút így van. Igen. Egy keresztnevet azért hadd kérjek.
1: Ferenc.
0: Kedves Ferenc, hát még egy kérdésem van, aztán tényleg rátérünk a nyereményre, jó? Melyik a kedvenc rádiód?
1: 103.9 Rock FM.
0: Hát ez egy tökéletes válasz volt. Tiéd a 3D Eddie figuragyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jó voltából. Mit szólsz?
1: Köszönöm szépen.
0: Szívből gratulálok neked hozzá, és a többieket nyilván arra bíztatom, hogy mindenki figyeljen, mert lehet, hogy nem sokára megint szólok. A 103.9 Rock FM-en most érkezik a U2 és a One.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Császárok 9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a rock délelőtt, még pedig a keddi rock délelőtt, de hát ez ugye nem akármilyen kedd. Ja Istenem, hát ez szeptember első napja kedd. Ugye tegnap volt hétfő, ami teljesen logikus, viszont az se akármilyen hétfő volt, mert augusztus utolsó napját tapostuk, úgyhogy hát a mai napon már akkor kedd van, és szeptember elsője. Mindenkinek nagyon-nagyon kellemes szeptember elsőjét, hello ősz, meg még stb. Tehát az a helyzet, hogy ugye azon kívül, hogy elkezdtük a szeptembert, mi nem akárhogy kezdtük el, és nem akárhogy búcsúztattuk az augusztus sem, hiszen játszunk, mégpedig a nyereményünk 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurában, és egy Iron Maiden hátizsák a Csenta úria kiadó jóvoltából. Ehhez csak annyit kell tenni, hogyha szólok, akkor a +30 20 99 9 103 9-es számot kell, telefonszámot kell hívni 9-én, és akkor meg fogom kérdezni, hogy melyik a kedvenc rádiónk, erre pedig egyetlen egy lehetséges válasz van, és tényleg az az egy, a 103.9 Rock FM. Na, megbeszéltünk mindent, akkor jöhet Iggy Pop és a The Passenger.

volt már a nagy bejelentés, de hát én imádom ezt mondogatni. Bryan Adams 8. alkalommal koncertezik Magyarországon 2026-ban, mégpedig december 16-án lép fel az MVM Dome-ban. Ugye minden második évben fellép Magyarországon, és ez a koncertje már időszerű volt pont ennél fogva, hiszen tavaly nem volt nálunk. A Roll with the Punches turnéval jön megy a világban, egyébként ő nem tud megülni a fenekén, úgyhogy ezt nyugodtan leszögezhetjük, és mi imádjuk őt, és nagyon-nagyon örülünk, hogy minden második évben jön. Kanada egyik legismertebb zenésze, csaknem 5 évtizede tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és azt gondolom, hogy igazából ennél többet nem is kell róla mondani, annyit tudunk, hogy szeretjük, ha fellép nálunk, és nagyon-nagyon örülünk annak, ha jön. Itt van Bryan Adams és a Can't Stop This Thing We Started.

93 Rock FM és Judas Priest, akikkel kapcsolatban csupa jó hírt tudok mondani. Ők nem csak a múltjukat ápolják, hanem nagyon is a jövőn dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy új lemezen dolgoznak, amely Ian Hill basszusgitáros szerint már nagyjából elkészült, és legalábbis a zenei alapok mindenképpen, és Rob Halford énekes pedig Phoenixben dolgozik az ének témák véglegesítésén. Ha minden a tervek szerint alakul, a 2024-es Invincible Shield folytatása 2027 tavaszán, akár már március-április környékén megjelenhet. Mindjárt itt van egyébként az, tehát hogy tényleg most, hogy így a nyár vége van, már nincsenek illúzióim az idő múlását illetően. Hill szerint az új anyag nem lesz visszatérés a British Steel vagy a Screaming for Vengeance korszak klasszikus hangzásához, inkább az Invincible Shield vonalát viszi tovább, csak direktebb, helyenként valamivel hagyományosabb Priest megközelítéssel. És ha már a jó hírekről van szó a Judas Priest-tel kapcsolatban, hát azt is el kell, hogy mondjam, hogy a Faith Keepers turnéjuk szeptember 1-én Budapestre érkezik, a Budapest arénában lesznek ők egészen konkrétan. Addig pedig Judas Priest és a You've Got Another Thing Coming.

0: Műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, míg pedig a keddi Rock délelőtt, amely már kedden délután folytatódik tovább. Mindenkinek nagyon kellemes kedd délután kívánok. Hát és ez nem akármilyen kedd, ugye, hogy a tegnap is volt egy akármilyen hétfő, mert hogy augusztus utolsó napja volt, most meg szeptember első napja van. Ugye a meteorológiai nyárnak vége, de még azért gondolom én, hogy lesz itt indián nyár, vénasszonyok nyara, minden, ami szemszájnak ingere. No meg játék. Hát mi így búcsúztattuk el a nyarat, és így kezdjük az őszt. 3D Edi figuragyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával, és egy Iron Maiden hátizsákot Csenta úria kiadó jóvoltából ez a nyeremény. Semmi más nem kell tenni, csak figyelni kell engem, a műsorvezetőt, és ha szólok, akkor hívni kell a +36 20 99 9 139-es telefonszámot 9-ként, és el kell mondani kérdésemre, hogy melyik a kedvenc rádió, ez pedig nem más, mint a 103.9 Rock FM. Szerintem nagyon-nagyon egyszerű a játék, nagyon-nagyon jó a nyeremény, és nagyon-nagyon jók a zenék. Na, hát pláne még ez is. ZZ Top, Le Grunge. You must spin round, and that takes the time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls,

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na azt mondja Faith No More, amelynek egy korábbi formája már 1979-ben létezett, még kereken 10 évet kellett várniuk, mire új énekesük Mike Patton belépésével megtörténhetett az a bizonyos várva várt áttörés. Az új frontember hát akkor volt új, ugye 1989-ben, mindössze 2 hét alatt megírta azoknak a daloknak a szövegét, amelyek később a The Real Thing című új lemezük anyagának alapját adták. Ezek egyike volt az Epic című szám is, amely egy csapásra igazi MTV sztárrá tette a csapatot, annak ellenére, hogy az állatvédők élesen támadták a zenekart, mivel egy vízből kiugró halat úgy ábrázol, mintha éppen fuldokolna. Az interjúban a banda vízből több különböző sztorival is előállt a szóban forgó hallal kapcsolatban. Az egyik verzió szerint valójában Björktől lopták el egy házi buliból, de egy olyan változat is előkerült, miszerint Roddy Bottom kapta az énekesnőtől egy versfelolvasó est után. A banda szürrealitása nem csak humorukban és a videóklip vizualitásában, de zenéjében és szövegében is tükröződött, az pedig, hogy olyan elemeket csempésztek a rockzenébe, mint a funk és a rap egy teljesen új, modern oldaláról közelítették meg ezt a műfajt, úgyhogy ez a dal Epic.

93 Rock FM, azt írja az Útinform, hogy az egyes főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és jelentős sebességkorlátozásra kell számítani. A 2-es főúton építési munkák miatt van útszűkület Vác határában, a 38-as kilométer közelében. A 4-es főúton Vecsés és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 19-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. +36 29 99 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és egy igazi Aerosmith klasszikussal megyünk tovább, ez nem is lehetne jobb egyébként. Aerosmith, Lavinia.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a... Hát keddi Rock délelőtt, de hát ez nem akármilyen kedd, mert ugye ez szeptember első napja. Ugye tegnap hétfő volt, augusztus utolsó napja, és hip-hop, hát hirtelen szeptember lett. Úgyhogy hello szeptember, hello ősz, hello mindenkinek egyébként. És az a helyzet, hogy mi úgy búcsúztatjuk az őszt, és úgy köszöntjük az őszt, hogy játszunk. Na most 3D Edi figuragyűjtemény, első lapszáma a The Trooper figurával, és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jó voltából. Ez megszerezhető, kérem tisztelettel, ha szólok, akkor hívni kell a +3620 999 1039-es telefonszámot 9-én, és mindenképpen fel fogok tenni egy kérdést, ez egy borzasztó bonyolult kérdés lesz, mégpedig az, hogy melyik a kedvenc rádiónk. Hát ez tulajdonképpen egyetlen egy lehetséges válaszsal tényleg rendkívül bonyolult, ez a 103.9 Rock FM. Na, hát lehet, hogy nem sokára szólok amúgy, mert hát az izgalmat fokozni kell. Addig meg itt van a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge.

Mania. 103.9 Rock FM, hát akkor mondanám, hogy 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ez ugye egy nyeremény, és ezért kellene játszani, mert most kell hívni a plusz 36 29 99 139-es telefonszámot 9-én. Én el fogom mondani, helyesebben meg fogom kérdezni, nem, el fogom mondani, mert össze vagyok zavarodva, na. Szóval meg fogom kérdezni, hogy melyik a kedvenc rádiónk. Ez nem más, mint a 103.9 Rock FM, ez az egyetlen egy lehetséges válasz van rá, és már is megvan a nyeremény. Na, lehet telefonálni, addig meg szóljon a Van Halen és a Panama.

0: 103.9 Rock FM, meg volt a játékfelhívás. Na most akkor kihez van szerencsém?
1: Gergő Gödről.
0: Hát kedves Gergő, te vagy a 9.
1: Ó, tényleg?
0: Igen, te vagy az. Igen.
1: Jó!
0: Drága Gergő, az van, hogy azért még egy kérdésre kéne válaszolnod, hogy melyik a kedvenc rádiód?
1: 103.9 Rock FM.
0: Tökéletes, és mekkora rocker vagy?
1: Nagy.
0: Melyik a kedvenc együttesed?
1: Hát, az AC/DC-t nagyon szeretem.
0: Hát, azt akkor betaláltál, mert nekem meg ők, úgyhogy, úgyhogy akkor kezet foghatnánk most így virtuálisan. 3D Heady figuragyűjtemény, első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából, ez mind-mind a tiéd.
1: Köszönöm szépen.
0: És az iskola kezdéshez fantasztikus is lett, és maradj továbbra is ekkora rocker, mert látod, hogy megéri. Na, hát akkor a többiek is maradjanak, mert lehet, hogy megint játszani fogunk. Hát viszont szeptember 8-a Papp László Budapest Sportaréna, Alice Cooperrel a Hollywood Vampires ott fognak fellépni. Ez pedig a Poison.

0: műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Edi figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, kedd szeptember 1-e, ugye tegnap augusztus 31-e volt, tehát ez most értelemszerűen, és már kedd délután ráadás, úgyhogy mindenkinek kellemes kedd délután kívánok. Mi úgy búcsúztattuk a nyarat, és úgy köszöntjük az őszt, hogy játszunk, mégpedig 3D Edi figura gyűjteménye, a nyeremény első lapszáma, a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Csentauria kiadó jóvoltából. Ez nincsen semmi más dolga senkinek, csak figyelni kell bennünket. Hát jelen esetben most engem, mint műsorvezetőt, aztán utána Klamancsa Krisztiánt, és hívni kell, ha szólok, a +36 20 999 1039-es telefonszámot 9-én. Ott lesz egy kérdés, hát rendkívül bonyolult, melyik a kedvenc rádiónk? Na most erre egyetlen egy lehetséges válasz van, ez pedig a 103.9 Rock FM. Nos, innentől kezdve azt hiszem, hogy nyugodtan hátradőlhetünk, és hátra rakhatjuk a kezünket, mert a nyeremény az megvan. Na, hát lehet, hogy szólok, lehet, hogy nem ebben az órában, ki tudja, még talán én sem tudom. Addig pedig itt van velünk a Nazareth és a Love Hurts.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből.

93.9 Rock FM, nézzük szeptember második napjának az időjárását. Hát szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon előfordulhat, főként északon lehet élénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Nagyon jó, maradjon még így ez. Nagyon jó. És ami még nagyon jó, nekem óriás kedvencem következik. Ezt gondolom azért rajtam kívül még pár embernek a kedvence. Ez a The Who és a Who Are You.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM, na hát ennyi volt már a rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsek Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night, és a játék természetesen folytatódik, amelynek nyereménye 3D Eddie figuragyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával, és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából, és holnap is fogunk játszani, úgyhogy mindenkit várok nagy-nagy szeretettel, és a legjobb rockzenékkel, addig is kellemes délutánt és estét, én Csizinszki Éva vagyok, és akkor legyünk stílszerűek, jöhet az Iron Maiden és a Hello Be Thy Name.

103.9 Rock FM és a keddi rock délután végül is nem lett annyira rossz idő, csak aztán este, meg az éjszaka folyamán, mert hogy megjött az a bizonyos front, ami most állítólag csak 28 fokot csinál a keddből és a szerdából, és utána megint jön a 30-33 fok. Hogy a szeptember eleje is kitegyen magáért, kellemes délután kívánok, Lavancsa Krisztián vagyok. Micsoda már megint? Jó, akkor legyen az, hogy 0620-999-1039, és aki úgy érzi, hogy játszana, most kellene 9-ként befutni a telefonvonalba. Nem elsőnek, nem másodiknak, nem harmadiknak, és így tovább a 8. hely sem jó. A 9. jó. Ja, hogy mit lehet nyerni? Igen, Eddie figurát és Iron Maiden hátizsákot. A részleteket vagy ismeri mindenki, vagy úgy is elmondom a mai délután folyamán még néhányszor. Sweet.

0: Rock FM, haló.
1: Szia, Ági vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ági, jól értem?
1: Igen, igen.
0: Oké, okay, az volt a leggyorsabb, az volt a legérthetetlenebb. Szia, Ági, honnan telefonálsz?
1: Pécerről.
0: Ó, nagyon jó. Süt a nap, 28 fok van?
1: Hát sütött az előbb, de most el van borulva, de 28 fok van, nem tudom, nekem nagyon melegen van.
0: Igen, ez ilyen túlnyomásos szeptember lett. Milyen a szeptember elseje, mert elmúlt az augusztus, meg állítólag hivatalosan a nyár is.
1: Hát nekem meleg, ugyanolyan meleg, mint a nyár volt, ugye jön vissza a forróság.
0: Akkor te
1: nekem...
0: nem szereted az indián nyarat, meg az eredeti
1: nagyon.
0: Nyarat sem?
1: Nem, én a hűvösebbet szeretem jobban.
0: Kovboly nyarat se, indián nyarat se. Viszont 9. vagy, és bekerültél a játékba.
1: Ó, ennek én nagyon örülök.
0: Próbáltam egy kicsit ordítani, hát ha összerezzensz. De ugyanolyan hangsúllyal beszélsz tovább. Kedvenc rádiót, helyes pontos megnevezése?
1: 103.9 Rock FM.
0: Hát mindent megnyertél, ami Eddie figura, vagy legalábbis annak az első részlete, és az Iron Maiden hátizsák.
1: Jaj, szuper. Nagyon örülni fog neki a unoköcsém ezeknek a dolgoknak.
0: Mert hogy te nem?
1: Én is örülök neki.
0: Vagy te vagy a közvetítő, úgy hívják médium.
1: Én vagyok a közvetítő, igen.
0: Betelefonálsz a Rock FM-be, mindent megnyersz, majd átadod nagy lelkűen a nyereményt. Nem akarsz Iron Maiden-es hátizsákot hordani?
1: A hátizsákot azt lehet, hogy megtartom magamnak.
0: Na, alakul. És mit mondasz, ott van? Hova lett a hátizsák?
1: Hát, majd valamit kitalálok, még nem tudom, hogy mit.
0: Jó.
1: Vagy valamire becserélem majd neki.
0: Majd azért írd meg, hogy mi volt a vége, hogy...
1: Oké, megfogom.
0: Hogy igazából ajándéknak szántam a hátizsákot, de ezt nem adom át, annyira tetszik nekem, hogy megtartom magamnak.
1: Igen, ezt megtartom.
0: Így, gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
2: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Zenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM szeptember 1-je van, de szerencsére az időjárás semmilyen őszi fordulatra nem szeretne hasonlítani, nyárira viszont annál inkább. Itt vannak a szeptemberi közlekedési információk. Váltakozó irányú forgalom van Budapesten, Csepelen, a második Rákóczi-Ferenc úton, sávlezárás van a 22. kerületben a Leányka utcában, van egy lezárás a 3. kerületben a Petúr utcában, és sávlezárás van a Kacsó-Pongrác úti felüljárón az M3-as autópálya felé, valamint forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren, ez a következő egy évben eltart. Ma is van hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton 18.30 és hajnali 5 óra között. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM 40 éves évforduló, az 40 éves évforduló tulajdonképpen ezen dal kapcsán. Picit múlik most már a nyár, de 1986-ban is valahogy így voltunk, hogy kijöttünk a nyári hónapokból. Közben a ZZ Top az Afterburner albummal tulajdonképpen 85 végétől letarolja a slágerlistákat, és nem csak ezzel az egy dallal, hanem sok minden mással is. Az egyik legjobb nagy lemez pont a 80-as évek kellős közepén, a popkorszak kellős közepén, amikor a texasi szakállasok úgy döntöttek, hogy ilyen és ehhez hasonló dalokat állítanak csatasorba, hát a legjobb évtizedünk volt, az biztos. És a Rough Boy pedig az egyik legjobb ballada. Lelkemre kötötték, igen, igen, köszönöm szépen, Eddie mindig közbeszól, hogy mi a nyeremény hivatalosan. 3D Eddie figuragyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Queen és David Bowie most a Rock FM-en.

műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a Keddi Rock délután, és végül is a napsütéses napok, amik megállnak 28 foknál, 29 foknál is megállhatnak ezek. Ma szeles idő van, holnap még szél sem lesz, és a napsütés dominál, ezek nem rossz hírek, és a hajnali hőmérsékletek 18-20 fokból indulnak szinte minden nap. Aztán, hogyha valaki vágyik még egy hidegfrontra, akkor csütörtökön jön egy újabb, de ez a 29 fokból csak 28-at csinál, és utána péntekre, szombatra és vasárnapra jöhet a 31-33 fokos kánikula. Bár szombaton megint jön egy hidegfront, és akkor vasárnap meg már nem akar 30-33 fok lenni, de egyébként meg nem jövünk ki a 30 fok feletti értékekből nagy átlagban, még a következő hét elején sem, talán közepén sem. Klamoncsa Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, az egyik legikonikusabb sláger The Doors és a Light My Fire az elmúlt percekben, 4 óra után a tökéletes kezdés. Olyanokat tudok a budapesti közlekedésből, hogy váltakozó irányú forgalomban Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, sávlezárás van a 22. kerületben a Leányka utcában, van egy lezárás a 3. kerületben a Petúr utcában, és sávlezárás van a Kacsó-Pongrácz úti felüljárón az M3-as autópálya felé, és kezdődött egy forgalmi rendváltozás a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren, ez körülbelül egy évig eltart majd az előrejelzések szerint, valamint a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton újra és újra, ma 18.30-tól hajnali 5-ig újra. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék

93.9 Rock FM szeptember 1-én évi talksokasága. Tudom, ez délelőtt vagy napközben lezajlott. Na de hát lehet, hogy még délután is van utózöngéje. A közlekedési információk egyébként nagyon csendesek. Tegnap voltak inkább nagyon csúnyák, meg rengeteg. És Rock FM hallgató is nagyon sok, akik percről percre informálják a rock délutánokat. Utólag is, meg előre is köszönöm. Szeptember 1-e egyébként a meteorológiai ősz kezdete, a tanévnyitó és az iskola kezdés napja Magyarországon, és hogy miért? A magyar felsőoktatás napja szeptember 1-e azért, mert Nagy Lajos király 1367-ben ezen a napon alapította meg az első magyar egyetemet Pécsen. Egyébként a levélírás világnapja is, a kézzel írt levelek és a személyes kommunikáció fontosságára hívja fel a figyelmet. Hát igen, a személyes kommunikáció nagyon fontos lenne, a közösségi oldalak szerintem ezt alapvetően 50%-ban tönkretették. Az emberek közötti érintkezés már szinte csak bizonyos társadalmi rétegekben, vagy bizonyos életkorokban a közösségi oldalakon keresztül működik. Milyen jó volt még, amikor telefonálni is le kellett menni a telefonfülkéig, egyébként meg átjártunk a barátokhoz, hogy kapcsolatot tartsunk, nem messengeren üzentünk, hogy mi a vacsora, ugye? Szélsőséges esetek, de elriasztó esetek. És gazdasági évforduló is, a mai a juhászok, kondások és cselédek Erdélyben ezen a napon léptek szolgálatba az őszi búza és rozs vetésének hagyományos kezdet. És szeptember 1-én van időjárási regula is, na, ezt sosem hagytam volna ki. Ha ezen a napon esik az eső, a népi megfigyelések szerint gyenge, enyhe tél és csapadékos ősz várható. Ha dörög az ég, az jó termést jelez előre a következő évre. Janis Joplin énekel most a Rock FM-en a dal a 60-as évekből, a Piece of My Heart.

0: közlekedés.
1: Budapesten váltakozó irányú forgalom van Csepelen a második kerületben a Rákóczi-Ferenc úton. Sávlezárás van a 22. kerületben a Leányka utcában, lezárás a 3. kerületben a Petúr utcában, sávlezárás a Kacsó-Pongrác úti felüljárón az M3-as autópálya felé, és forgalmi rendváltozás a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauz átéren. A hétköznapi lezárás a Pesti Alsórakparton pedig ma is 18.30-tól hajnali 5-ig tart. Napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, további félpályás lezárások még a 2. kerületben a Törökvész úton és a 22. kerületben a Rózsakert utcában. Sávlezárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, ugyanígy a Mester utcában, a Ferenc körút előtt, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, és napközben is sávlezárás van a Margit körúton a Margit híd felé. További lezárások még a fővárosban a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában, a Katona József utcában és a 8. kerületben a Tankó utcában. Egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és új kerékpáros sáv és parkolósáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Valamint a forgalmi rendváltozás érvényben van már hetek óta a Budaörsi úton, buszsáv van a Villányi út előtt befelé 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

93.9 Rock FM keddi rock délután a Twisted Sisterrel és az I Wanna Rock-kal 17 óra után. Erről a dalról egyébként többek között nekem mindig a Rock of Ages, vagyis Mindörökké Rock című film jut eszembe. 2012-es, ha valaki még mindig nem látta az elmúlt 14 évben, nézze meg. Már csak azért is, mert a történet nem olyan nagyszabású, a színészek benne zseniálisak, na és a betétzenék. Az a fajta dallamos populáris rock, vagy klasszikus rock, ami a 70-es években jellemző volt, de aztán a 80-as, 90-es években is alternatív rock formákat nem vonultat fel a film, de olyanokat igen, mint a Paradise City a Guns N' Roses-től, a Sister Christian a Night Rangers-től, a Jukebox Hero vagy az I Love Rock and Roll mixe, mert hogy rock mixek is vannak egyébként a filmben, kegyetlen jók, Foreigner és ugye Joan Jett and the Black Hearts, szuper slágerei egyberakva. Hit Me With Your Best Shot, Pat Benatar egyik óriási slágere, és ha valakinek nem elég a Foreigner munkásságából, akkor a szerelmi témák Waiting for a Girl Like You, vagy a More Than Words az Extreme-től, a Heaven of Warren-tól, a Wanted Dead or Alive a Bon Jovi-tól, és hát persze megint Foreigner, I Wanna Know What Love Is, minden idők egyik legjobb rock balladája, szerelmes dala. Itt van az I Wanna Rock, a Twisted Sister-től, a Pour Some Sugar on Me visszatérő zenei elem a filmben, és egyébként is a Def Leppard munkássága, aztán még olyanok, mint a Here I Go Again a Whitesnake-től, a Can't Fight This Feeling az REO Speedwagon-tól, vagy az Anyway You Want It Steve Perry énekhangjával a Journey-től. És a felsorolás megint nem teljes, mert a Scorpions is kimaradhatatlan, ahogy a Poison is, és hát az egyik kedvencem meg is mutatom, We Built This City és a We're Not Gonna Take It, ami szintén rock mixben elhangzik a filmben.

útinform legfrissebb baleset történt az M0-as autóút keleti szektorán Gyál térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 33-as kilométernél az érintett járművek a belső sávot foglalják el, emiatt torlódik a kocsisor. Budapesten váltakozó irányú forgalom van Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, sávlezárás van a 22. kerületben a Leányka utcában, lezárás a 3. kerületben a Petúr utcában, sávlezárás a Kacsó-Pongrác úti felüljáron az M3-as autópálya felé, és forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren is. A hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton ma 18.30-tól hajnali 5-ig tart. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, klasszikus rock minden mennyiségben a 70-es évekből volt ilyen külön kiadás, most augusztusban is. Először is a teljes nyárra jellemző 10 hetes rock lexikon külön kiadások, ami a 80-as éveket évenként foglalta össze 1980-tól 1989-ig, és utána még augusztus 20-a körül, így de régen volt már, ugye? Visszatekintve augusztus 20-a környékére rettenetesen szaladnak a napok. Na jó, de akkor is a 80-as évek monstre sorozatot követte két hétvége 70-es évek klasszikusról, pont olyanokkal, mint a Rainbow és a Since You've Been Gone, és még nagyon-nagyon sok minden más. Váltani tudni kell, mondta Fran Reisz Károly annak idején, vagy lehet, hogy nem mondta, de ettől még a 70-es években a Scorpio a klasszikus rock egyik kiválósága volt, Supergroup Magyarországon, 1985-ben pedig a popkorszak kellős közepére, a 80-as évek kellős közepén jöttek ezzel a dallal. Azt beszéli már az egész város.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Budapesten váltakozó irányú forgalom van Csepelen a második kerületben a Rákóczi-Ferenc úton, sávlezárás van a 22. kerületben a Leányka utcában, lezárás a 3. kerületben a Petúr utcában, sávlezárás a Kacsó-Pongrác úti felüljárón az M3-as autópálya felé, és forgalmi rendváltozás a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauz áttéren. A hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton pedig ma is 18.30-tól hajnali 5-ig tart. Napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, további félpályás lezárások még a 2. kerületben a Törökvész úton és a 22. kerületben a Rózsakert utcában. Sávlezárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, ugyanígy a Mester utcában, a Ferenc körút előtt, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, és napközben is sávlezárás van a Margit körúton a Margit híd felé. További lezárások még a fővárosban a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában, a Katona József utcában és a 8. kerületben a Dankó utcában. Egy irányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és új kerékpáros sáv és parkolósáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Valamint a forgalmi rendváltozás érvényben van már hetek óta a Budaörsi úton, buszsáv van a Villányi út előtt befelé 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot, legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód, 103.9 Rock FM, és tiéd a 3D Edi figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, marad a nyárias meleg, néhány hidegfrontnak köszönhetően néhány napig 30 fok alatt, a kettő között pedig mindig 30 fok felett, és ezzel a szeptember gyönyörűen indul. Most ezekben a napokban kedden és szerdán 29 fokkal, csütörtökön egy hidegfront hatására alig 28 fokkal, egyébként a kellemesebb hőmérsékleti értékek mondjuk 20-29 vagy 20-28 fok között pont ránk férnek, na de nem sokáig. Pénteken már 31 fok lesz, utána szombaton 33 fokos kánikula, miközben vasárnap, szeptember 6-án megint egy szombati hidegfrontnak köszönhetően 19 és 29 fok közé esik be a reggeli és a napközbeni hőmérséklet, de ettől függetlenül is a kilátások folyamatosan jók 30 fok körül, még a jövő hét elején is inkább 31-32 fokkal, rengeteg napsütéssel.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM sosem lehet eleget beszélni róla, bár életében nem jelenhetett meg nagy lemeze, és népszerűségétől megrettenve a kommunista kultúrpolitika és válogatott eszközökkel igyekezett ellehetetleníteni Radics Béla elképesztő tehetségének és karizmájának köszönhetően mégis kitörölhetetlenül beírta magát a magyar rockzene történetébe. Pályája csúcsán tömegek rajongtak érte, koncertjein tízezrek nézték tombolva, ahogy fogaival tépi a húrokat, virtuóz játékával kiváló zenészek generációit inspirálta, sokan minden idők legjobb hazai gitárosának tartják, és a magyar Jimi Hendrixként emlegetik a mai napig. Radics Béla végül nem bírta elviselni a hatalom folyamatos áskálódását, az alkoholba menekült, és fájdalmasan fiatalon, mindössze 36 évesen, 1982. október 18-án ment el közülünk. Hogy ki a Taurus zöld csillaga? Egyértelmű évtizedek óta Radics Béla. És ha már az elment nagyságoknál tartunk, Freddy is itt hagyott bennünket, de ő a 90-es évek elején, amit alkotott a Queen, és akár ő egymaga is, felejthetetlen, utánozhatatlan.

0: közlekedés.
1: Budapesten váltakozó irányú forgalom van Csepelen a második kerületben a Rákóczi-Ferenc úton, sávlezárás van a 22. kerületben a Leányka utcában, lezárás a 3. kerületben a Petúr utcában, sávlezárás a Kacsó-Pongrác úti felüljárón az M3-as autópálya felé és forgalmi rendváltozás a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren. A hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton pedig ma is 18.30-tól hajnali 5-ig tart. Napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, további félpályás lezárások még a 2. kerületben a Törökvész úton és a 22. kerületben a Rózsakert utcában. Sávlezárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, ugyanígy a Mester utcában, a Ferenc körút előtt, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, és napközben is sávlezárás van a Margit körúton a Margit híd felé. További lezárások még a fővárosban a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában, a Katona József utcában és a 8. kerületben a Dankó utcában. Egy irányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és új kerékpáros sáv és parkolósáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Valamint a forgalmi rendváltozás érvényben van már hetek óta a Budaörsi úton, buszsáv van a Villányi út előtt befelé 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
2: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten váltakozó irányú forgalom van Csepelen a második kerületben a Rákóczi-Ferenc úton. Sávlezárás van a 22. kerületben a Leányka utcában, lezárás a 3. kerületben a Petúr utcában, sávlezárás a Kacsó-Pongrác úti felüljárón az M3-as autópálya felé, és forgalmi rendváltozás a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauz átéren. A hétköznapi lezárás a Pesti Alsórakparton pedig ma is 18.30-tól hajnali 5-ig tart. Napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, további félpályás lezárások még a 2. kerületben a Törökvész úton és a 22. kerületben a Rózsakert utcában. Sávlezárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, ugyanígy a Mester utcában, a Ferenc körút előtt, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, és napközben is sávlezárás van a Margit körúton a Margit híd felé. További lezárások még a fővárosban a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában, a Katona József utcában és a 8. kerületben a Dankó utcában. Egy irányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és új kerékpáros sáv és parkolósáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Valamint a forgalmi rendváltozás érvényben van már hetek óta a Budaörsi úton, buszsáv van a Villányi út előtt befelé 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, marad a nyárias meleg, néhány hidegfrontnak köszönhetően néhány napig 30 fok alatt, a kettő között pedig mindig 30 fok felett, és ezzel a szeptember gyönyörűen indul. Most ezekben a napokban kedden és szerdán 29 fokkal, csütörtökön egy hidegfront hatására alig 28 fokkal, egyébként a kellemesebb hőmérsékleti értékek mondjuk 20-29 vagy 20-28 fok között pont ránk férnek, na de nem sokáig. Pénteken már 31 fok lesz, utána szombaton 33 fokos kánikula, miközben vasárnap, szeptember 6-án megint egy szombati hidegfrontnak köszönhetően 19 és 29 fok közé esik be a reggeli és a napközbeni hőmérséklet, de ettől függetlenül is a kilátások folyamatosan jók 30 fok körül, még a jövő hét elején is inkább 31-32 fokkal, rengeteg napsütéssel.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

1039 Rock FM, Mötley Crüe, a búcsúzás a keddi rock délutánban, no meg egy kis tankcsapda. A tankcsapda azt mondja, hogy nem kell semmi, dehogy nem. Eddie kell, Iron Maiden, hátizsák kell, ilyen játékaink vannak most egész héten Happy Andrénél, Csizinél, és nem utolsó sorban nálam is, itt a rock délutánokban. Bűdi Szili most 8 órától a műsorvezető, de holnap visszajövök 3-tól, és jönnek az újabb játékok, és az újabb nyeremények. Igaz, Eddie? Na ugye. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, és indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást kívánok, elő a metálvillákat, engedjük ki a hajunkat, engedjük szabadra a fantáziánkat. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. A www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól Tornanádaskáig. Indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást, kalandra fül!

Szevasztok, ez itt a 103.9 a Rock FM, mindenkit nagy szeretettel köszöntünk szeptember 1-én is. Ma van az év 244. napja, és az évből még 121 nap van hátra. A mai napon ünnepel, mint névnapos, Artúr, Bella, Fajsz, Farkas, Gede, Gedeon, Gedő, Gida, Gilda, Ignác, Izabella, Józsa, Józsua, Józsué, Jóda, Kende, Kund, Kurt, Naomi, Noémi, Tamara, Verina, Verita és Zádor, és aki pedig a Spejsz falán a nagy naptárban, az nem más, mint Egyed és Egon. A legendás Póka Egon, aki a Hobo Bluesben dalszerző, zenekarvezetője volt. Az Isten éltessen mindenkit, aki ma ünnepel.

103.9 Rock FM, lássuk ki a mai születésnaposunk, vagy a ma született bárányunk. Mert hogy a mai napon született a nem kisebb vagy nagyobb egyéniség, mert hogy van belőle kisebb is, meg nagyobb is, ami azt illeti. Szóval ma született Barry Gibb, a Bee Gees frontembere, az egyik frontembere, ugye? Mert ugye a Bee Gees valójában három emberből állt, ugye a Gibb fivérek testesítették meg őket. És hát az egyikőjük ugye járt ugye az Zalatnai Cinivel, volt egy kis hettyen-pettyen, de aztán Zalatnai Cini úgy döntött, hogy mégiscsak a magyar valóság az ő élete. No de ugye a testvéri trió felejthetetlen fazetja, Stay alive. Ne feledjük el, hogy újraélesztésnél ezt kell dúdolni. És ez nem vicc. Szóval ez a falzett a diszkós lágerek koronázatlan királyra lett, és örökre bevésték a nevüket a rock és pop történelembe. Olyan dalokat köszönhetünk nekik, mint amit az előbb dúdoltam, vagy a How Deep Is Your Love? Istenem, Istenem, merre van a kis terem?

Műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, az a Szili, és hát próbáljuk feldolgozni így ebben a pillanatban, hogy hát így vége van a nyárnak, és hűvösebb szelek járnak, de azt hiszem, rossz idő nincsen, csak azért mégis ez a tudat, hogy hát így elindult a szeptember, és innentől kezdve meg se állunk karácsonyig, szóval azért durva ez az időszak. Minden esetre a mai napon, 1957-ben láttam meg a napvilágot, Gloria Estefan, Kiki nyugalomban, kubai amerikai énekesnő, színésznő. Alapvetően zenészként vált világhírűvé, filmekben és sorozatokban is szerepelt, és generációknak adott latin ritmust és életörömöt. Ilyenkor szeptember 1-én érdemes egy kicsit őrá gondolni, hát a vidámabbak leszünk, mert hát ugye azért mégiscsak jön a karácsony.

103.9 Rock FM. Hát rengetegen születtek ezen a mai napon, hát még, és még annál is többen, de hát holnap mennyien fognak, de azért van még egy grandiózus születésnapunk a mai napon, mert hogy 1947. szeptember 1-én született Presser Gábor, a magyar könnyűzene egyik legmeghatározó valaki, az Omega és az LGT oszlopos tagjaként, valamint zeneszerzőként, s előadóként és színházi munkáiban is maradandót alkotott. Emlékszel még, Pista, azokra az időkre, amikor bejelentette a Presser, hogy kilép az Omegából? Hát ott összeszaladt az egész zenész szakma. Hát ugye a vezetőségről meg nem is beszélve. Hát teljesen mindenki romba dőlt, hogy úristen, a Presser ott hagyta az Omegát, ki fog dalokat írni? Aztán mindenki járta a saját útját természetesen. Presser Gábor ugye az LGT-vel, hát ugye éppen, hogy csak a világsiker maradt el az életéből, de kinek hiányzik egy ilyen fantasztikus életút után még egy világsiker? Hova tenné az ember? Ugye? Fel a polcra? Hát minek? Na mindegy. Szóval a Presser Gábor fő jellegzetessége, hogy fantasztikus dalokat ír, és nem csak zenéket, hanem szövegeket is. És ahogy mondani szokás, Gut Besser Presser.

103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM. Na jöjjön egy érdekesség a mai napról, mert hogy 1875. szeptember 1-én nyitotta meg a kapuit a világ első elektromos villamossal közlekedő vonala. A németországi Berlinben mutatták be a közlekedés új korszakát, ami forradalmasította a városi életet, és máig hatással van a mindennapjainkra. Hát Tibi, lyukasszunk, mert jön az ellenőr, ugye?

termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Hát a mai napon rengeteg dolog történt, rengetegen születtek, és olyan dolgok is történtek, amire azért szerintem a világ nem annyira büszke. Mégpedig, hogy 1939. szeptember 1-én Németország megtámadta Lengyelországot, ezzel kezdetét vette a II. Világháború. Ez a nap a világtörténelem egyik legsötétebb fordulópontját jelzi, amely 6 évig tartó pusztítást hozott. Inkább szeretkezz, ne háborúzz, mondták már?

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék

103.9 Rock FM, mint ahogy az elején is mondtam, ez a szeptember elseje, ez ilyen változásokat hozó nap, és például nekem ilyenkor kezd el fájni a lábam, ilyenkor lesz herpeszem, ez ilyen tradicionálisan évekre visszamenően megfigyelhető jelenség. Ki tudja, hogy miért történik és miért történt ennyi minden szeptember elsején, amikor felfedezik a Titanic roncsát az Atlanti óceán mélyén. A több mint 70 éven át keresett hajó maradványai új korszakot nyitottak a tengerkutatásban, és rengeteg titkot tártak fel a világhírű tragédiáról.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jöjjön egy kis sport! 1972. szeptember 1-én kezdődött a müncheni olimpia atlétikai versenyeinek fő időszaka, ahol a világ szeme előtt születtek legendás rekordok. Bár az olimpia alapvetően a tragikus terrortámadás miatt vált hírhetté, a sportolók teljesítménye örökre beíródott a történelembe. Köztük Mark Spitz amerikai úszóé, aki 7 aranyat is nyert.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel.

Sasza Veron, ez itt a 103.9 Rock FM, én hozom a földkerekség legnagyobb és legjobb rock slágereit, rock pletykáit. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt a www.rockradio.hu-n hallgathatók vagyunk Chicagótól egészen Makkosodkáig. 11 óra után is fergeteg és rock slágerekkel, rock sztorikkal és rock pletykákkal várlak titeket itt a 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM. És hát mi történt még a mai nap? Mi történt még a mai nap? Hogy ez is ma történt, ez a durva benne. Szóval, hát retromániások figyelem, mert hogy 1979 a nap, amikor szeptember 1-én Japánban bemutatják a Sony Walkman első generációját, amely forradalmasította a zenehallgatást. Innentől kezdve nem volt korlát, nem volt határ, mehettél utcán, járdán, autóban, bárhol hallgathattál zenét, buszon, villamoson, amerre csak mentél, a hordozható kazettás lejátszóval, hát először vált lehetővé, hogy bárki bárhol saját zenei világot teremtsen magának. Elképesztő, egy egész generáció nőtt fel fülhallgatóval a fején.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.

rockzene legnagyobb sztárjai. Egy. Rom 9. Rock FM. A mai rockzene legnagyobb sztárjai. Egy helyen. 103.9. Rock FM.